kezdődjön a Zenebona Rádió 971. műsora. A mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Szeretettel üdvözlöm minden egyes rádió hallgatót, aki ma vette a fáradtságot és leült, vagy áll munka közben például, és hogy meghallgassa mai műsorunkat. Augusztus 8-a van, az év 220. napja, amikor László, Esmeralda, Ágost, Aladin, August, Círiék, Dominik, Domokos, Domonkos, Gusztáv, Hartvig és Zádor nevű honfitársaink ünnepelhetik névnapjukat, és akiknek most a következő dallal fogok kedveskedni, mint névnapi ajándékként küldöm nekik ezt a szép dalt. Persze a holnapi névnaposokat sem hagyjuk ki műsorunkból, név szerint holnap lesz Emőt Hágár János, Orlandó Rolland és Román nevű honfitársainkat sem felejtem el. Isten éltesse őket sokáig. Legyen a névnapjuk egy csodálatosan szép nap, és ahogy a székely nyelvben oly sokszor hallani a névnapi köszöntőkben, hát kérem szépen, én ezt kívánom. Az embernek nem sok kell a világon, egy jó szó, tiszta szív, s áldás a házon, s amíg a Hargita áll az ég alatt, legyen a házban kenyér, legyen derű, a szívében mindig maradjon erő, mert ahol hit és szeretet hál, ott az ember mindig hazatalál. Na hát, ahogy a székely mondaná most erre, ennyi elég is, jöjjön a muzsika, jöjjön mai adásunk első szép retro dala.

Önök a Zenebona Rádió Calgaryban szerkesztett magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Kozma Grimmária. A naptár augusztus 8-át mutat, és ugyebár mindig fontos szerepet kap műsorunkban a történelmi, főleg a magyar vonatkozású események. Ma is tanáltam egy-két dolgot, amiről úgy gondolom, hogy érdemes beszélni. Az első 236 évvel ezelőtti történet, amikor 1790. augusztus 8-án megszületett Kölcsey Ferenc, a magyar irodalom és közélet egyik legkiemelkedőbb alakja. Költő, politikus, nyelvújító, gondolkodó akadémikus, a reformkor meghatározó személyisége, akinek nevét minden magyar elsősorban nemzeti imádságunk, a himnusz költőjekén ismer. Életét nem csak az alkotás, hanem a közszolgálata is meghatározta. Szatmár vármegye főjegyzőjeként dolgozott, majd vármegyéje követeként részt vett az 1832-ben összehívott első reform országgyűlés munkájában. Felszólalásaiban következetesen kiállt a magyar nyelv ügye az örökváltság és a társadalmi igazságosság mellett, bár 1835-ben lemondott követi tisztségéről főjegyzőként továbbra is szolgálta szűkebb hazáját. Kölcsey rendkívüli műveltségű, filozófiai gondolkodású ember volt. Költészetével és prózai műveivel egyaránt maradandót alkotott, s az első között írt magyar balladaszerű költeményeket. Irodalom kritikusként új korszakot nyitott. Csokonai és Berzsenyi műveinek elemzésével megteremtette a magyar irodalom tartalmi elvi és lélektani szemléletű

0: kritikáját. Legismertebb prózai művei közé tartozik az unoka öcséhez intézett erkölcsi útmutatás a Paraeneses kölcsei Kálmánhoz, amely ma is időt álló gondolatokat közvetít kötelességről, emberségről és hazaszeretetről. Munkásságát kortársa is nagyra becsülték. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, valamint a Kisfaludi Társaság alapító tagja volt. Kölcsei Ferenc öröksége ma is velünk él. Művei arra emlékeztetnek bennünket, hogy a hazaszolgálata, az erkölcsi tartás és a műveltség olyan értékek, amelyek minden korban irányt mutathatnak. Ennek apropóján, kedves hallgatóim, most következik az időutazó műsorból egy rövid hanganyag, mely Kölcsei érdekes magánéletéről szól. Kérem, fogadják szeretettel.
1: Kölcsei Ferenc költő, politikus, nyelvújító volt, ráadásul nemzeti himnuszunk költője. Az élete tele van olyan érdekességekkel, amikkel talán jobban megismerhetjük benne az embert, mintsem az elérhetetlen polihisztort.

A mai napig nem tudjuk, hogy a gyermekkorában kapott fekete himlő miatt melyik szemét veszített el. Eddig a legvalószínűbbnek a bal szemét tartották, de ma már az ábrázolások folytonossága véget, így elfogadottnak tartják, hogy a jobb szeme lehetett az, amelyik hiányzott. Édesapját 6 évesen, édesanyját 11 évesen vesztette el. Nevelését a család régi cselédje vette át, még Gulácsi Antal szokói birtokos volt a gyámapa. A debreceni református kollégiumban egyetlen tárgyat nem tanult végig, a Szentírás magyarázatát. 1805-ben 15 évesen látta először Kazinczy Ferencet Csokonai Vitéz Mihály temetésén. 16 éves korától írt először verseket, de azokat megsemmisítette. Nyári Krisztián 2013-ban publikálta azt a hipotézisét, miszerint kölcsei, Szemere Pálhoz fűződő érzelmei a beteljesületlen szerelmet igazolják, vagyis Kölcsey Ferencet a feltételezés alapján homoszexuálisnak állították be. Nyári több levelet, verset elemzett, hogy ez kijelenthesse, azonban az irodalom történészek megalapozatlannak tartják ezt a hipotézist, mivel nem volt figyelembe véve az, hogy az akkori irodalmi divatnak, stílusnak megfelelő, érzékeny nyelvhasználat volt jellemző ebben az időszakban. Önmagában ez, illetve Kölcsey nőtlensége még nem igazolja ezt az állítást. Kiváló szónok volt, a magyar nyelvügyében több beszédet is mondott, sűrűn levelezett Kazinczy Ferenccel, akivel együtt nyelvi megújításon gondolkodtak. Szónoklatára jellemző, hogy a parlamenti szónoklat irodalmi szintűvé az ő mintájára alakult át, tőle tanulta el ezt a módszert Deák Ferenc, Ötvös József, Szemere Bertalan és Kossuth Lajos. Nemes létére nem szerette úri mulatságokkal elütni az időt. Nála szóba se jöhetett a vadászat, a lovaglás, de még a borozgatás és a pipázgatás sem. Ha pihenni akart, akkor azt a tehette, olvasással és írással töltötte. 1826-ban összeveszett Kazinczy Ferenccel. Kölcsey ebben az évben javában fordította Homérosz Íliászát. A kéziratát Kazinczy eljuttatta Váji nagy Ferencnek, aki néhány sort átvett a saját Íliász fordításába. Kölcsey ezt a lopást nehezen heverte ki, de ezt mondta végül mesterének, Kazinczynak. Fellobbanásé a hiba, elcsendesülésé a helyrehozás. Megbántott ő engem? Im elégtételt vettem. Megbántottam én őtet? Bizonyosan elégtételt vett ő is. Kezemet nyújtam az engesztelésre, stiterátori pályánk első bajnokáért, kevesebbet tennem nem lehet. Kölcsey ugyan megbocsátott, de ezt a plágiumot mindig emlegette. 1833-ban érte el első szónoki beszédével a sikert a pozsonyi országgyűlésen, ahol felszólalt a magyar nyelv a jobbágyság terheinek könnyítéséért, a korszerű reformokért. A történelmi pillanatról Kossuth Lajos így emlékezett meg. A tiszai követek asztalánál egy férfi állott, kinek halk szózat a szent piétás ihletéseként rezgett végig a csontvelőkön. Egy erős lélek töredékeny test láncai között. Tarhagyát őzbe vegyült, kevés haj lengte körül. Szintelen arcán ezernyi átvirrasztott ének tikkadsága ült. Egyetlen személy

amelyben a nemzet múlt s jelen bánata tükrözött. Szava tompa, mély és érctelen, mint egy síri hang, melynek monoton egyformasága csak ritkán, csak az indulatok legfőbb hevében szállongott alá, és lőn még tompább, még érztelenebb, még sírjasabb, mikor aztán ökölbe szorított jobbját emelve, a reámeresztett szemek előtt úgy állott, mint egy túlvilági lény, kinek szellemszavát nem ügy, mint másét, az érzékek segedelmével, hanem közvetlenül lelkünk lelkével véltük hallani. És a síri hangra síri csendesség figyelmeztetett, melyet csak az érzelmek villanyos kitörése szakasztott félben. Rendkívül tisztességes ember volt. Veselényi Miklós így emlékezett meg róla. Nem közénk való volt.

Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy a mai multidézőben több érdekes magyar vonatkozású évforduló is szerepel. Ezek közül az egyik a magyar színjátszás történetéhez kapcsolódik. 1840. augusztus 8-án fontos mérföldkőhöz érkezett a magyar színházi élet. Ezen a napon a 3 évvel korábban alapított Pesti Magyar Színház hivatalosan is felvette a Nemzeti Színház nevet. Az új elnevezés először az aznapi színlapon jelent meg, amikor bemutatták Erkel Ferenc első operáját, a Báthori Mária című művet. A Pesti Magyar Színház 1837. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit Pesten. Az első állandó magyar nyelvű fővárosi színházként jelentős szerepet játszott abban, hogy a magyar nyelvű színjátszás és zenés színház egyre nagyobb teret kapjon. Első igazgatója Bajza József volt, a megnyitó ünnepségen pedig Vörös Marti Mihály Árpád ébredése című előjátéka hangzott el. Az 1840-es országgyűlés döntése alapján a színház állami fenntartásba került, és ettől kezdve Nemzeti Színház néven működött tovább. Hosszú időn át a magyar színművészet egyik legfontosabb intézményének számított, ahol a kor legjelentősebb színészei, rendezői és zeneszerzői dolgoztak. A történet a 20. század végén új fordulatot vett. 2000-ben a Hevesi Sándor téri színház ismét felvette a Pesti Magyar Színház nevet, míg a Nemzeti Színház új épületben folytatta működését. A Pesti Magyar Színház ma is őrzi a történelmi intézmény művészi hagyományait, miközben elsősorban családi és ifjúsági előadásokkal várja a közönségét, írják itt a lexikonban. Így kapcsolódik össze egy közel 200 évvel ezelőtti névváltoztatás a mai magyar színház élettel. A Nemzeti Színház öröksége tovább él, és ma is fontos része a magyar kultúrának.

Az Engem nem lehet elfelejteni című dalt, amit most hallottunk, Szulák Andrea előadásában élvezhettük. Ez a szerzemény a magyar táncdal aranykorának egyik emlékezetes alkotása. Nádas Gábor zenéjével és Szenes Iván szövegével született, és az elmúlt évtizedek során több kiváló előadó tolmácsolásában is hallhattuk. A dal egyszerre szól búcsúról, emlékekről és arról az érzésről, hogy vannak emberek, pillanatok és élmények, amelyeket az idő sem tud igazán eltörölni. Vannak dolgok, amelyeket egyszerűen nem lehet elfelejteni. Na és ha már az emlékeknél tartunk, hát van egy olyan esemény, amelyre valószínűleg sokáig még emlékezni fogunk, és pedig az idei rendkívüli nyárra, a hosszú ideig tartó forrosságra. Napokon, sőt hosszú időn keresztül küzdöttünk a nagy hőséggel. Megmondom őszintén, egy idő után már kezdtem nagyon megunni. Persze jó dolog, hogy nyár van, hiszen ehhez az évszakhoz hozzátartozik a meleg idő, nem? De amikor a kellemes melegből már elviselhetetlen hőség lesz, az bizony sokunk közérzetére hatással van. Ilyenkor, hát mondjuk kevesebb az energiánk, nehezebben dolgozunk, és legszívesebben csak egy árnyékos, hűvös helyen pihennénk, amíg egy kicsit enyhül a forrosság. Na de most nem szeretnék sokáig magamról beszélni arról, hogy én hogyan vészeltem át ezt az időt, inkább egy érdekes időjárási jelenségről mesélnék, amelyet ezekben az időszakokban gyakran hallhattunk a meteorológiai jelentésekben. Ez pedig nem más, mint a hőkupola. Mi a hőkupola? Kíváncsi voltam pontosan, mit is jelent ez a kifejezés, ezért utána néztem, elolvastam, mit írnak róla a lexikonok és a meteorológiai ismertetők, és most megpróbálom egyszerűen, közérthetően a bonyolult szakkifejezéseket elkerülve megpróbálom elmondani, mi is valójában a hőkupola. Na figyeljenek! A hőkupola egy nagy kiterjedésű, tartós, magas nyomású légköri képződmény, amely egy térség fölé telepszik, és hosszabb időre bentartja a felmelegedett levegőt. Ilyenkor a felszín és a légkör alsó rétegei napokon, sőt akár heteken át rendkívül magas hőmérsékletet érnek el, ami gyakran hőhullámot idéz elő.

Jelenség kialakulásakor egy erős, stabil anticiklon uralja az időjárást. A magasban lévő levegő folyamatosan süllyed, összenyomódik és tovább melegszik. Ez a meleg leszálló légáramlás megakadályozza a felhők kialakulását, ezért kevés a csapadék, és a hűvösebb levegő sem tud beáramlani a térségbe. A hőkupola úgy működik, mint egy láthatatlan fedő. A hő bentreked, miközben a napsugárzás tovább melegíti a felszínt. Éjszaka sem következik be jelentős leülés, így a nappali hőség napról napra fokozódik. A hőkupola kialakulásában több meteorológiai tényező is szerepet játszik. Fontos feltétel a tartós anticiklon jelenléte, emellett a futóáramlás, tehát amit angolul úgy hívnak, hogy jet stream, hullámzása is, tehát a futóáramlás hullámzása is hozzájárul, mert megakadályozza a ciklonok és a hidegfrontok érkezését. A jelenség kialakulását elősegítheti az óceánok emelkedő hőmérséklete, valamint az éghajlatváltozás következtében melegebbé váló háttérklíma is. Az elmúlt években több jelentős hőkupola eseményt is megfigyeltek. 2021-es Észak-Nyugat-Amerikai hőhullám során Kanadában minden korábbi hőmérsékleti rekord megdőlt, aztán a következő évben az európai hőhullám idején több országban is új meleg rekordokat mértek, majd 2023-as kanadai hőkupola szélsőséges hőséget és kiterjedt erdőtüzeket okozott, míg a 2024-es indiai hőkupola rekord közeli hőmérsékletekkel és súlyos egészségügyi következményekkel járt. Írják ezt a lexikonba. Az ilyen forró napokon nem csak mi emberek szenvedünk a hőségtől, hanem ugyebár az állatok is. Éppen ezért fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, mindig legyen előttük friss ivóvíz, kapjanak megfelelő elességet, és legyen számukra árnyékos, hűvös pihenőhely, ahol átvészelhetik a legmelegebb órákat. Apropó állatok, eszembe jutott egy érdekes évforduló, amelyről a Multidéző rovatában olvastam. 1866-ban, augusztus 9-én nyílt meg a Budapesti Állat és Növénykert. A kert létrejöttében meghatározó szerepet játszott Szántus János, természettudós, aki az intézmény első igazgatója is lett. Szántus János eredetileg jogot tanult, és 1847-ben szerzett ügyvédi oklevelet. Az 1848-49-es szabadságharc idején nemzetőrként részt vett a pákozdi csatában. A szabadságharc leverése után osztrák katonai szolgálatra kötelezték, ő azonban megszökött, és Londonon keresztül Észak-Amerikába jutott. A következő 13 évben bejárta az akkor még alig ismert vidékeket, ahol növények, állatokat és más természettudományi értékeket gyűjtött. Megfigyeléseit és gyűjteményeit folyamatosan Magyarországra küldte, így itthon egyre nagyobb szakmai elismerést szerzett. 1861-ben hazatért, hogy megtartsa akadémiai székfoglaló előadását, majd ismét külföldre utazott, ahol Mexikóban konzuli megbízatást kapott. Végül 1864-ben végleg hazatért Magyarországra hatalmas természettudományi gyűjteményével. Az ő kezdeményezésének is köszönhető, hogy 2 évvel később megnyílhatott a Pesti Állatkert, amelynek első igazgatójaként munkájával maradandó nyomot hagyott a magyar természettudomány és állatvédelem történetében. Ezzel, kedves hallgatóim, itt abba hagyom a mondokámat, egy régi, számunkra jól ismert dallal kapcsolódok az elhangzott témához, melyet Ambrus Kiri és Alacki László ad elő. Fogadják, kérem, szeretettel! Elvis.

Mielőtt elindulnánk az állatkertbe, pontosabban a Kabaré Klubba, van még egy fontos bejelenteni valóm. Egy helyi rendezvény hírével érkeztem, amelynek ismertetését örömmel vállaltam. Nos, akkor nézzük, miről van szó. 2026, tehát ebben az évben, augusztus 16-án, vasárnap déli 12 órakor az Árpádházi Szent Erzsébet Egyház község Szent István király tiszteletére ünnepi ebédet rendez a plébánia alsó szintjén található Szent István teremben. A vendégeket finom ételekkel várják, az ebéd menüje többek között töltött paprika, sült csirke, savanyúság, sütemény, valamint kávé és tea lesz. A részvételi jegy ára 25 dollár személyenként, a diákok számára pedig 12 dollár 50. Jegyek igényelhetők augusztus 13-áig, közvetlenül a Szent Mise után a Szent István teremben, vagy telefonon a 403-228-38-34-es számon. A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak erre a közös ünnepi alkalomra. És most, hogy ezen is túl vagyunk, akkor jöjjön, aminek jönni kell. Hangos nevetést, hangos hahotázást kívánok mindenkinek.

0: Domokos László sokoldalú színész, hiszen láthattuk őt már színházban, követhettük karakterét a Barátok közben, és megcsillogtatja nekünk most tehetségét, mint stand-upos is. Fogadják szeretettel Domokos Lászlót!
1: Drága jó anyaországba szakadt testvéreim, hát nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, de tudják, minek örülök még jobban, hogy én is itt vagyok. Hát hölgyeim és uraim, az én szülőfalumban nem volt túlsúlyos ember. Az akkori öregek is szikárok voltak, sok munkától, az étkezéstől, a jó minőségű ételtől. De ami még furább számomra, hogy Székelyföldön nem létezett olyan, hogy fogyókúra, ami most már nem mondható el, megjelent otthon is. A székely menyecske addig fogyókurázott, hogy végül ki kellett hívni a papot, hogy adja fel az utolsó kenetet. És hát tudják, az utolsó kenet az a krizma, egy bizonyos olívaolajból készült kenőcs. És a pap már akarta fülkenni, mikor megszólalt a menyecske: jaj, plébános úr, csak vékonyan. Székely család étkezik.

paradicsomleves tesznek, és a székely magára borítja a paradicsomleves felá, és azt mondja, na tessék, úgy nézek ki, mint egy disznó. És azt mondja a felesége, igen, és le is etted magad. Állítólag megtörtént, hogy a székely menyecskének volt egy kicsi fiacskája, nőtt, egészséges volt minden, de úgy vette észre a menyecske, hogy a fütyikéje nem nő arányosan a termetével, és elvitte az orvoshoz. Az orvos ránéz, és azt mondja, drága asszonyom, hát ez teljesen rendben van, teljesen egészséges, de azt akarja, hogy nagyobb legyen, etessen vele pánkót. Nálunk a pánkó az a fánk. Hazament a menyecske, egy nagy vajlinggal kisütött, odaadta a gyereknek a vajlingot, és azt mondja, na fiam, kettőt vegyél ki, a többit vidd be apádnak. Miközben jöttem befele, eszembe jutott egy érdekes dolog, hogy mi székelyek egy kisebbség vagyunk, egy 1,2 milliós kisebbség, egy 17 milliós többségben, viszont nekünk, székelyeknek is megvannak a kisebbségeink. Ha a medvéket leszámoljuk, mert azok is most már lassan kisebbség, most hallottam, hogy 12 ezer példány van a Kárpátokban, a 3-4 ezer helyett, de ha őket leszámoljuk, akkor két magyar nyelvű kisebbségünk van, az egyik a csángóság, a másik a cigányság. És sok-sok évszázada élünk egymás mellett, néha kis-kis problémákkal, de általában békességben és egyetértésben. Én most a csángó-székely viszonyról szeretnék önöknek egy kicsit mesélni, és hát mindezt tisztelettel teszem, nem beszélve arról, hogy a legjobb barátom cigány származású, a másik nagyon jó barátom Gábor Dénes pedig csángó. Úgyhogy az ők történeteiket próbálom egy kicsit elmesélni önöknek humorra. Kezdjük ott, hogy az én nagyapám még úgy tanította nekem, hogy olyan embertől ne kér tanácsot, aki nem gyűri be az ingét a nadrágjába. A csángó kívül hordják. De ez azért van, mert azért a csángó ember fineszes. Mondhatni, hogy fineszesebb, mint a székely. Amíg a székely egy dolgot meggondol egyszer, addig a csángó kétszer, azt mondják. Hát Gábor Dénes csángó barátom, aki néptáncos, a Hargita Népi Táncegyüttes híres táncosa, meglátogatott székely barátjával, Hozó Leventével Budapesten engem. Itt volt a Táncház Fesztivál, és egy hétig nálam laktak. És hát, mint plusz program, leszerveztem őket a Barátok Közthöz, hogy beviszem stúdió látogatásra, meg színészekkel való találkozásra. Hú, nagyon készültek. Reggel még főse ébredtem, azt hallom, hogy boxolják a ráncos szárú csizmát, felvették a posztónadrágot, vasalták a fehér gyönyörű inget, felre a posztó mellény. Kalap, úgy néztek ki, mint a feszület. Hát mondom, na, én is valamit kell, felvettem egy fehér inget, egy fekete zakót, ne nézek ki, úgy, mint egy városi mellettük, és elindultam velük kifele a stúdióba. Abban az évben lopták el az autónkat, úgyhogy metróval kellett menjek. És a stadionoknál vonulunk a tömegben. Meg kell mondjam, hogy azért jól néztünk ki székely ünneplőben, mindhárman. Vonulunk a tömegben, és egy ember odajön Gábor Déneshez, aki csángó származású, és azt mondja, ne haragudjon meg, fiatal ember, elkezdődött már a csángó fesztivál. Azt mondja, nem csángó fesztivál, az táncház fesztivál, és mindjárt vége van. Megyünk tovább, és látom, hogy Dénes nagyon haragos. Mondom, mi bajod van, Dénes? Azt mondja, nézd meg te, székely ruhába és csángónak néznek. Történt egyszer, hogy egy híres népzene együttes eljött Budapestre egy nemzetközi fesztiválra. És hát egy órája volt mindenkinek fellépni, nemzetközi volt a fesztivál, előttük egy indiai szitár zenekar muzsikált. A gyümesiek beültek, a csángók végighallgassák becsülettel, nyomták az indiaiak a szitárt egy órán keresztül, utána szépen összecsomagoltak, hazamentek, felmentek a csángók is, bazseváltak egy nagyot, ittak egyet rá, utána szépen hazajöttek. Otthon kérdezik őket, na milyen volt? Hát jó volt, azt mondja, képzeld el, előttünk fellépett egy ilyen nemzetközi cigánybanda, de az volt az érdekes, hogy stimmoltak egy órát, aztán abba hagyták, és hazamentek. A gyimesi gyereket megkérdezték, hogy mit csinálnak a szeméttel, és azt mondja, a gyerek, nálunk nincs szemét. Hát hogy nincs? Hát azt mondja, amit nem eszünk meg mi, azt megeszi a kutya. Amit nem eszik meg a kutya, azt elégetjük. És ami nem ég el, az még jó lesz valamire. A plébánián a papbácsi tanította a kicsi csángó gyerekeket, hogy jegyezzétek meg, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje. Az egyik kisgyerek jelenkezett, és azt mondja, papbácsi, nekünk a Jóisten miért ekkorát adott? Nyergestetőn, ha túlmegyünk, ott van a Kászonok völgye, egy ilyen hobbit táj, mint ahogy a Gyűrűk urában hobbit táj, úgy kell elképzelni, dimbes, dombos, folynak, patakok, méhek, zümmögnek. Érdekesek a kászoniak,

Tehát ahogy érdekesek a szentkirályok, vagy a csángók, úgy érdekesek a kászoniak is. Na hát ott az történt még az igazságszolgáltatás hajnalán, amikor még a falu öregei, bölcsei szabták ki a büntetést, hogy a kovács valami nagyot tévesztett, mert halálra ítélték. Ki is hirdették, hogy szombaton a kovácsot felakasszák. Na, össze is gyúlt a falu népe már, ácsolták az akasztófát, és egyszer megint összeültek az öregek, és azt mondja az egyik, halljátok-e te, nekünk csak egy kovácsunk van. Most felakasszuk, járhatunk át a nyergestetőn keresztül csíkba patkoltatni a lovainkat, jó drágá. Ülnek, hümmögnek, s azt mondja az egyik nagy okos, de Szabóból kettő van. Úgyhogy az egyik Szabót ártatlanul felakasztották, ha már be volt ígérve. Drága Guszti bátyám Szabó volt, s ő mindig mondta, amikor ezt elmeséltem, ezt a történetet neki. Igen, fiam, a Szabó legényeknek nagyon szomorú sorsuk van, pedig a szakmájuk rokon az Istenével, mert amit az Isten s a Szabó rád szab, azt egy életen keresztül hordanod kell. Rabló meséket fogok elmondani. Előre figyelmeztetek mindenkit, hogy ebből egy szó sem igaz. 90-es években történt, Bocskor Lóri kollégámmal, akkoriban segélyeket kaptunk Németországban, 89-ben rengeteg segély jött be, ilyen menő sikabátokat meg esőkabátokat is kaptunk, ilyen alumínium színű, tehát olyan volt, mintha alumínium fóliába lennél öltözve. És volt egy ilyen esőkabátja Bocskor Lórinak, és elmentünk, osztálytársam különben, elmentünk biciklizni a Szent Imrei Büdös fürdőbe, így hívják Szentkirály fölött, csodálatos hely. Tele mofétákkal, gázakkal, kéngáz, azért is büdös fürdő a kéngáz miatt. És hát azt kell tudni, a büdös fürdő 1400-1500 méter magasan van, hogy amikor az erős idő jön, a vihar, akkor a felhők beszállnak a fák közé, az elektrostatikusság az úgy megnövekszik, hogy az hihetetlen, sziklázik majdnem minden, hihetetlen érzés, és ráadásul még ott van a Securitate által régi időkből egy nagy-nagy antenna. Valami lehallgató antenna féle lehet, a mai napig őrzik, és hát elmentünk biciklizni, tekerünk ki az oldalon, tekerünk, fú, a felhők, a fenyők között. Bocskor Lóri ebbe az alumínium színű esőkabátba, teker előttem, én mögötte, nyelvem már lóg. Elérkezünk az antenna irányába, nézem, először nem hittem, azt hittem rosszul látok, de akár hiszik, akár nem, a hátán bejött a Duna TV. Január 1-én volt egy szokásunk, hogy 1-én elmentünk határt nézni. Ez arra is jó volt, hogy a szilveszter éjszakai poharazgatást, evészetet, minden szépen kiheverje az ember, és ezelőtt olyan hidegek voltak a Csiki medencében, és az nem vicc, 1986-ban mínusz 42 fokot mértek, és ez amikor történt, körülbelül 18 évvel ezelőtt, akkor mínusz 36-ot mutatott a hőmérő a ház falán. Azt mondja, Guszti, te ne foglalkozz a hideggel, vegyünk egy futuszkópálinkát magunkhoz. Aztán magunkhoz vettük, és azt mondja, vegyél el egy piros hagymát, a lila hagymának, hogy mondjuk, hogy piros hagymát. Vegyél el egy piros hagymát, de olyat, amit a nagyanyád a dér előtt szedett le. Mert ha a dér megcsipi, akkor édes lesz a hagymos. Ha a dér előtt leszedik, akkor olyan csípős, hogy vallatni lehet vele. Elvettem egy olyan jó piros hagymát, beteszem a zsebembe, jól felöltöztünk, nálunk a tartalék, melegítő, első segély, szers, megyünk a határban, kint, Hargit alján, süvitt a szél, mínusz 36 fog. Akkor bátyám mondta, Lacika, innentől mentünk, idáig a mi földünk. Ezt pityókába vetettem be, jövőre lehet árpába, meglátjuk, mentünk tovább. És hát elértünk egy szép, tiszta, szűz hó fetter rétig. Azt mondja, bátyám, na most vedd elő a hagymát. Elővettem, rávágott egyet, úgyhogy levedzem. Szépen bevittem, a mínusz 36 fokban recsegő hóba letettem a szűz hónak a közepébe. Visszajöttem a nyomaimba, megálltam, süvített a szél, ez volt a legkínosabb, néha-néha a pálinkát így meghúztuk, vissza, süvített, egyszer csak a nyulak kezdtek jönni. Jöttek, jött a másik, és elkezdték gyorsan rágni a csipős hagymát. És ahogy rágták, könnyük elkezdett csorogni, és ahogy csorgott, fagytak oda, úgyhogy amikor négy odafagyott, mentük, szedtük le könnyeikről, és raktuk be a zsákba. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim!

Sajnálom, kedves hallgatóink, de elérkeztünk adásidőnk végéhez. Többre sajnos már nincs időnk, így a folytatást majd egy hét múlva innen veszem fel, pontosan ott, ahol most abba hagyom, jó? Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, tartsák meg ezt a jó szokásukat. Térjenek vissza hozzám egy hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az órában. A mikrofont ezennel most lezárom, önöknek pedig kívánok kellemes hétvégét, jó pihenést. Kozma Grimm Máriát hallották Calgaryból, a viszont hallásra.